Ugye összevonul rá, szövítik, hol lakátok, mennyi kínálcsi, hogy az, ugye az,